0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek. Cek